0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Dim Janosta 2. Jodin FM.
2: Escucha, hermano.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 91.1 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: adni každému szellem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

Ában a legszebb, meglátod nincsen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

Megtanultam, hogy győzem le minden félelmemet. Hiába érzem, igazam van, én is tévedhetek. Megtanultam, hogy a felelősség édes teher. A családom a napfény, ha a vihar életre kell. Van olyan barát,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet, értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatai következnek.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
4: Krisztusban, kedves rádióhallgatótestvérek! A mai alkalommal folytatjuk az 1700 évvel ezelőtt Níceában megfogalmazott hitvallásunkról való elmélkedésünket. A hitvallásunk szövege, amit értelmezünk, az a Nicea konstantinápolyi hitvallás szövege, mert ezt a hitvallást imádkozzuk minden egyes szent liturgia alatt is. A mai alkalommal eljutottunk Jézus Krisztus megtestesülésének a titkához, ami így hangzik a hitvallásunkban. És megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. A Szent Háromságos Egyisten egyik titkáról szól ez az egy mondat, amelyről többször is hallunk és olvasunk a Szentírásban. A Teremtés könyvének 22. fejezete, a 18. versében ezt olvasjuk, hogy az Isten megígéri Ábrahámnak a megváltó elküldését, amikor arról szól, hogy a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Aztán másik két helyen még utódodban nyer áldást a föld minden népe. A Teremtés könyvében háromszor is elhangzik az az ígéret, hogy Ábrahám utódában fog áldást nyerni a föld minden népe. A proféták is több alkalommal is jövendőlnek arról, hogy el fog jönni a messiás, a megváltó, az Úr fölkentje erre a világra. Mikás prófétánál ezt olvashatjuk, de te Efrátai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda nemzetségei között, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója. Vagy Izaiás prófétánál ezt olvashatjuk. Veszőkél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és kedvetelik az Úr félelmében. Egy másik helyen Izaiás prófétánál pedig ezt olvashatjuk. Íme a szűz méhében fogan, fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ezek a proféciák mind arról jövendőlnek, hogy el fog jönni erre a világra a megváltó a messiás. Az újszövetségi szentírásból is értesülünk ennek az eljövetelnek a mikéntjéről, amikor azt olvassuk Lukács evangélistánál, akkor, amikor Gábriel angyal meglátogatja Máriát, Mária itt szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt felelte neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. Ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ebben az evangéliumi részletben világosan le van írva az, amit a hitvallásunkból is hallottunk, és megtestesült a Szentlélektől, és Szűz Máriától, és emberré lett. A megtestesült szó arra utal, hogy Isten fia átadja önmagát Isten üdvözítő tervének, és ezt teljesen tudatosan és teljes beleegyezésével.

0: kérdéssel teszi. Ebben kirajzolódik a fiúisten engedelmessége, ami semmisé teszi Ádám engedetlenségét. Ezt hallhatjuk Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelében is. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki bár Isten létformájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai létformát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a megtestesülés a Szentlélek ereje által valósult meg, aki az Atya teremtő erejeként viszi a fiút a szűzméhébe. Az Atya utasítása és az emberré vált fiú engedelmessége a tökéletes szeretet a maga teljességében. A fiú Isten tehát úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. Jézus Krisztus megtestesülésének titka azért fontos a számunkra, hogy világosan tudjuk megvallani. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nem csak eljátszotta a fiúisten a szenvedést, megaláztatást, keresztre feszítetést, halált, feltámadást, hanem mint valóságos ember ugyanúgy átélte ezeket, mint ahogyan mi is átéljük. Valóságos Istenként és valóságos emberként élt itt közöttünk, s tanított bennünket szavakkal, cselekedettel és személyes példájával. Az ige, maga Jézus Krisztus azért lett emberré érettünk, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen. Azért lett emberré érettünk, hogy megismerjük Isten szeretetét, hogy a szentség példaképe legyen a számunkra. Azért lett érettünk emberré, hogy az isteni természetből részesítsen minket. Adjunk hálát a mindenható Isten emen nagy szeretetéért, hogy nem hagyta magára a bűnbe esett emberi világot, hanem elküldte emberré lett fiát erre a világra, aki az Atya iránti engedelmes szeretetből megváltotta az egész emberi nemet, és megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, hogy újra ehessünk az örök élet fájáról, amely nem más, mint maga a keresztfa, melynek gyümölcse maga Jézus Krisztus teste és vére, amelyet minden egyes szent liturgia végén nekünk akar ajándékozni. Rajtunk áll, hogy ezt befogadjuk-e, hogy megnyitjuk-e a szívünket előtte, és befogadjuk az életünkben a kenyér és a bor színe alatt jelenlévő Krisztust, hogy velünk legyen életünk egész pillanataiban, életünk végéig, és azon túl az örökké valóságig, most és mindörökön örökké. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
2: Шановні радіослухачі, у передачі греко-католицькі хвилини ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 9 óra. 10-ta година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і békesség Істентől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által és a Szentlélek közösségében jövünk ma is hozzád, és hívunk téged segítségül. Kérünk, látogass meg bennünket a te jelenléteddel. Munkáld ki a mi szívünkbe, hogy felfedezzük és meglássuk, ahogyan te szüntelenül ott akarsz lenni a mi életünkben. Körül akarod ölelni mindazt, ami ott van, ami gondolatainkban, ami szívünkben, érzelemként, sokszor fájdalomként, mélységként, örömként, és te akarsz vezetni bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy van elkészített üzeneted a mai napra és a számunkra, és ebbe kapaszkodhatunk bele a te állandó jelenlétedbe, a te vezetésedbe. Így kérünk, Urunk, hogy töltsd ki ránk a te áldásodat, és vezess a te ígéden keresztül. Kérjük a te lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk. Tudjuk most oldalra tenni mindazt, ami csak e világhoz köt bennünket, ami sokszor kitölti a mi gondolatainkat, ami sokszor aggodalommal tölti el a szívünket. Hadd tudjunk most a te ígédre tekinteni, a te ígédre nézni és várni, hogy mi az, amiben tanácsolsz bennünket, mi az, amiben figyelmeztetsz. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Júdás leveléből szeretném felolvasni, a 8. verstől kezdődően a 16. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Júdás levelének a 8. versétől kezdődően a 16. versig, így szól hozzánk Isten igéje. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet mondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el. Pénzért Bálám tévégésre adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakomáznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodort a víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajdékozzák. Bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is profétált Énók, aki Ádámtól számítva a 7. volt, amikor így szólt, íme eljön az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódnak, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen járatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és Judás rövidke levele van előttünk a mai napon is, ennek egy részlete, és amit talán elsőként figyelemre méltó, és elsőként olyan szembeütköző a levél stílusából fakadóan az a nagyon-nagyon erős, indulatos beszéd, a felháborodás, amivel van a levél írója azok felé, az emberek felé, akik belopóznak a gyülekezetbe, és akik valóban romboló munkát végeznek, akik rombolják a szentek közösségét, akik anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy mit tesznek, hogy milyen következményei vannak cselekedeteiknek, saját elgondolásuk szerint helyesen viselkednek, de valójában az, amit tesznek, az nagyon is káros a gyülekezetre, a gyülekezetekre, a keresztény emberre nézve. És három különösen nagy veszélyforrásra hívja fel ma Júdás a mi figyelmünket. És még akkor is, hogyha nagyon távoli tőlünk ez az indulatos beszéd, vagy a megfogalmazások, vagy a példák, amelyekre utal Júdás, az üzenet és a veszély, félek tőle, hogy talán még aktuálisabb, mint annak idején volt Júdás korában. Az első veszély, amiről beszél, az a test beszennyezése. Álmodozóknak nevezi ezeket, akik egy álomvilágban élnek, egy maguk által kitalált világban élnek, a maguk által elrendelt igazság szerint, maguk által elgondolt törvények szerint élnek, és azt mondja, hogy ugyanúgy beszennyezik a testüket. Beszennyezik a testüket, a lélek templomát. Úgy, hogy közben nincsenek is tudatában, nincsenek tisztában azzal, hogy az, amit tesznek, az nem kedves az Isten előtt. És az elgondolás, az elhajlás, az onnan fakadhat, hogy valamennyien halljuk, megtapasztaljuk és átéljük azt, hogy Krisztusban szabadságra vagyunk elhívva. És Krisztus felszabadít bennünket nagyon sok cselekvéstől, nagyon sok olyan törvénynek a megtartásától, amelyiknek a hordozása teher lenne a mi életünkben. Sok mindenben van szabadságunk, sőt Pál apostol azt mondja, hogy mindenre van szabadságunk. De azt is elmondja, hogy nem minden használ. És ez a nem minden használ kategóriája, amikor már szabadossá válik a keresztény élet, mert valahol annak a bizonyosságában, vagy annak az álmában, vágyálmában élünk, hogy szabad ezt is, belefér nekem ez is. És elfelejtkezünk arról, vagy megfelelkezünk arról, hogy amit testünk, az Isten szent lelkének temploma. Ezek az emberek, és majd később a gnosztikus tanítók kifejezetten keresték ezeket a testi tisztátalanságokat, mert úgy gondolták, és ezt hirdették, és talán ez a veszélyesebb, ezt hirdették, és ezt gyakorolták, hogy ez semmilyen hatással nincs az én lelki életemre, ez semmilyen hatással nem lehet az én üdvösségemre, mert Krisztus vérrel mindent elfedez. És én nyugodtan lehetek kicsapongó, lehetek részeges, én nyugodtan paráználkodhatom, és aki ezt nem tudja, és betartja ezeket a szabályokat, az a maga módján olyan butácska, mert én a szabadságban vagyok. Nekem szabad, nekem van erre szabadságom. És itt figyelmeztet Júdás, hogy ezek beszennyezik magukat, és észre sem veszik, fel sem fogják azt, hogy milyen kárt csinálnak saját maguknak, és milyen kárt okoznak a gyülekezetbe is, amikor emberek elé viszik ezt az életstílust, életmódot. És mondtam, hogy a mi korunkban ez talán még fokozottabban igaz, mint Júdás korában. Nem gondolom, hogy naívnak kellene lennünk, hogy abban a korban milyen erkölcstelen életmódot éltek az emberek. De azt gondolom, hogy nyugodtan versenyre tudunk szállni azzal a korral. Ha csak a testi tisztátalanságokra gondolunk is. Az alkohol, a dohány, a kábítószerek, a paráznaság és millió olyan dologban, ahol az ember nem becsüli meg és nem is óhajtja megbecsülni az Isten által neki ajándékozott templomot. Beszennyezik magukat. Vagy hogy jobban fájjon, beszennyezzük magunkat. Beszennyezzük magunkat. És talán az is érvényes ekkorra is, ami érvényes volt Júdás korában is, hogy akinek ezzel kapcsolatban aggályai vannak, hogy ez talán mégsem a jó út, azokat pedig kinevetik, kicsúfolják. Maradinak tartják, mintha nem számítana, mintha nem lenne fontos, mintha nem lenne értéke a szentségnek, mintha nem lenne értéke a tisztaságra való törekvésnek. És ez egy súlyos tévedés. korunkban is, és Júdás korában is, és minden korban mindig megvoltak ennek a tanítói és ennek a megélői, hogy ez nincs ezzel semmi baj. De van. Van, mert a mi testünk a Szentlélek temploma. Élő és igaz ige, az, amit olvasunk az Ószövetségben, hogy én az Úr szent vagyok, ti is szentek legyetek. És ezelől nem tudjuk kibújni, ezt nem érdemes letagadni. És erre figyelmeztet Júdás is, hogy ez egy álomvilág, amiben ti éltek. Amikor azt gondolod, hogy mindent szabad. És hangsúlyozom, hogy talán ennek a nagy nyomorúsága, vagy a nagy kár okozása nem csak az embernek a saját életében van. Ennek is megvan a következménye, itt elmondja, hogy hogyan juthatunk Sodom és Gomorra sorsára, hanem egy egész közösséget meg tud rontani. Mert ha neki szabad, ha neki lehet, és közben hirdeti, és vallja, hogy neki szabadsága van, neki üdvössége van, ő az Isten gyermeke, akkor megkísérti a gondolat, a tisztátalan gondolat a többieket is. Kedves testvérek, hadd józanítson ki meddünket ma az Isten igéje, Júdáson keresztül, hogy igenis szenteknek kell lennünk. Testben is és lélekben is törekedni kell a szentségre és a tisztaságra, mert nem ok nélkül hív erre bennünket az örökkévaló Isten. És minden ettől való elhajlás, az valahol szembe állás, szembe menés az Isten rendjével és az Isten elgondolásával. És ez a másik komoly figyelmeztetés, ami ebben az ige szakaszban előttünk van, ezt mondja az apostol, megvetik az Isten felségét. Megvetik az Isten felségét. Hogy egyszerűbben próbáljuk megragadni, megérteni ezt a kijelentést, ezt a mondatot, nem fontos az, amit az Isten mond. Nem fontos, amit az Isten mond. És itt hoz nagyon sok példát, Káintól kezdve. Azt mondja, elindultak a Káin útján. Elindultak a Káin útján, és itt nem azt kell néznünk, nem arra kell elsősorban tekintenünk, hogy Káin, aki megölte a testvérét, ez már a következmény, ez már az úton való járás. Mert az ott kezdődött, hogy azt mondja az Úr Káinnak, amikor látja, hogy a testvére áldozatát elfogadja, az örökkévaló, az övét pedig nem, és ott ül lehorgasztott fejjel, kérdezi az Isten, hogy miért vagy szomorú? Miért horgasztod le a te fejedet? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem, akkor a gonosz ott áll az ajtód előtt, és rád van vágyódásra, leselkedik rád, és uralkodj rajta. És ott van az Isten szó, figyelmeztető, hogy ott van a gonosz, és leselkedik rád, és vedd észre, hogy ki vagy téve ennek a kísértésnek nap, mint nap. És Káin ezt tudja. Káinnak az Isten ezt elmondja. Az Isten szól Káinhoz. Az Isten figyelmezteti Káint, hogy ne tedd, légy józan, légy észnél. Aztán kimegy a mezőre, és hagyon üti az öcsét. Na, ezt jelenti, amikor megveti az Isten felségét, amikor megveti az Isten szavát, amikor nem érdekli az, hogy mit mond, mit jelent ki számára az Isten, miben állítja meg, miben figyelmezteti. Elindul a maga útján. Nem érdekel, hogy mit mond az Isten, nem érdekel, hogy mit mond a Szentírás, nem érdekel, hogy mit mondanak a testvérek. Én megyek a magam útján. Megvetik. Megvetik az Istent. És hiába lesz megbélyegzett, hordoznia kell az Istennek az ítéletét, és az egyedül az Isteni az ítélet. Itt egy nagyon fontos kitétel, hogyha visszalapozunk a Szentírás elejére, hogy azt mondja az Úr, hogy senki sem bánthatja. Mint egy számkivetett él az emberek között, mert megvetette az Isten szavát. És aztán beszél még Bálámról is, akivel kapcsolatban ugyancsak elmondhatjuk, hogy ő megismerte, megtapasztalta, mi az örökkévaló Istennek a szándéka, akarata. Amikor ott áll fent a hegyen, és hiába járják körül Izrael táborát, nem jön szájára olyan szó, ami átok lenne, ami a népnek a kárát okozná. És kijelentést kap, és újra megkérdezi az Urat, és nem engedi az Úr, hogy megátkozza, hanem mindig áldást mond. De van az a pénz, amiért tud olyan tanácsot adni, hogy hogyan lehet mégiscsak Izrael romlását okozni ebben a világban. Megismeri az Isten akaratát, hogy az Isten meg akarja áldani, hogy az Isten jót gondol és jót tervez erről a népről, erről az emberről. mint az emberi gyarlóság, az emberi irigység csak talál olyan módot, ami nincs konkrétan leírva, amit az Isten ugyan nem mondott, tehát akkor az szabad, és ezzel szabad a másiknak a vesztét okozni. Szabad a másikat becsapni, szabad elé kelepcét tenni, hogy elbukjon, hogy megbotoljon. Ez a Bálám tévejgése. A Bálám útjának, a Bálám útján való járás. És még itt Kórét is felemlíti, Jódás, akiről nem olyan régen olvashattunk, Bálámról is, hogy felkelt Mózes és Áron ellen, és megveti az Isten rendjét. Ki nekem Mózes, ki nekem Áron? Miért kell nekem elfogadnom azt a rendet, amit mond az Isten? És ezekben mindegyikben ugyanaz a közös a gyökér, megvetik az Isten felségét, megvetik az Isten szavát, megvetik az Isten kijelentését, és azt gondolja, hogy én jobban tudom. Ha az én fejem szerint, az én gondolatom szerint fogok menni, az jobb. És arról beszél Júdás, hogy ez is egy nagy tévedés. Ez is egy nagy tévedés, és akár csak az előző esetben itt is érvényes az, hogy a nagy nyomorúság nem csak a saját életének a tönkretétele, hanem ezzel példát ad másoknak, hogy látjátok,

mennyei hatalmasságoknak a káromlása. Itt pedig Mihály angyalt hozza fel példaképpen, aki azt mondja, hogy amikor ott van Mózes teteménynél, akkor vitatkozik a sátánnal, hogy kié legyen. És azt mondja, még ő sem mond káromló ítéletet az ördögre. Azt mondja, hogy dolgálja meg téged az Úr. És ez is egy figyelmeztetés, kedves testvérek, ami nagyon nagy alázatra kell, hogy intsen bennünket újra és újra, mert Mihály, aki legyőzte a sátánt, aki az Isten harcosa, még ő sem szól káromló ítéletet arra, akit az Isten megítélt. Majd az Isten. Majd az Isten. És azt mondja a Júdás, hogy ezek pedig olyan hatalmasságokat káromolnak, olyan hatalmasságokba szólnak, olyan hatalmasságokhoz szólnak káromló szavakat, vetik meg e hatalmasságokat, amelyeket nem is ismernek. És itt újra csak ebben a korban Júdás, amikor a levelet írja, Jézus korában, Pál apostol korában, az evangélium kialakulásának korában rendkívül nagy irodalma népszerűsége volt, hogy kutatták, hogy milyen mennyei lelkek vannak, hányféle kar, hányféle angyali rend, milyen hatalmasságok népesítik be az általunk nem látott világot. Ebből, kedves testvérek, csak annyit szeretnék kiemelni, hogy vannak. Beszél róla a Szentírás világosan és egyértelműen, hogy vannak ilyen mennyei hatalmasságok. És ami számunkra, emberek számára nagy alázatot kíván meg az, hogy nem ismerjük őket, és nem is tudjuk megítélni helyesen. Mert sok mindent mi nem látunk jónak, nem látunk igazságosnak, és káromolhatunk mennyei hatalmasságokat, meg vitatkozhatunk. Ő az erősebb, ő a bölcsebb, neki van nagyobb hatalma. És az a baj, hogy van is hatalma. Van is hatalma ezeknek a mennyei hatalmasságoknak. Az Istentől, el kell kérnünk az Istentől, de van hatalma. És a legnagyobb ostobaság, a saját életünket, mint egy odadobni, a saját életünkbe beengedni úgy ezeket az erőket, hogy nincs meg bennünk az alázat az Isten felé. Hogy el tudjuk fogadni az Istentől, hogy ő mit akar megengedni és mit nem. Mert ott van az öldöklő angyal. Ki mondaná azt, hogy egy pozitív mennyei hatalom az Isten akaratát cselekszi? Ha pedig igen, akkor ki vagyok én, hogy merjem káromolni? És mindaz, ami sok nyomorúságként megjelenik a mi életünkben, ami miatt okolhatunk mennyei hatalmasságokat, meg sorsot, meg bárminek nevezzük is azokat az erőket, amelyek mozgatják az életünket, az életterünket, a kicsi és a nagy környezetünket, az egész világot, a csillagok mozgása, minden ott van egy hatalmasságoknak a kezében. És lehet őket hibáztatni, káromolni, felkelni ellenük, és szembeszállni velük, hogy mit nekem, mit számít. Igenis számít, mert az Isten hatalmat adott nekik. És nekünk el kell hordoznunk azt, ahogyan ebben a világban nálunknál nagyobb hatalmak munkálkodnak. Nagy alázattal és engedelmesen el kell hordozni, tudva azt, hogy a legnagyobb hatalom, a hatalomnak a teljessége az az Istené, és az Istené marad. Arra biztatják az embereket, hogy szabad. Szabad káromolni ezeket, szabad fellépni ellenük, szabad, hadd mondjam így, abból az élethelyzetből, amiben vagyok, amiben ki tudja, hogy milyen körülmény miatt vagyok benne, szabad abból az élethelyzetből egy vélt szabadság látomásával neki menni a falnak. És szembe menni a hatalmakkal, hatalmasságokkal. És amiről még beszél itt a végén Júdás, nagyon szép költői képeket említ, mint a víz nélküli felhőket, a terméketlen fát, vagy a vattengeri hullámokat, a tébelyegő csillagokat. Egy dolog van, ami közös bennük, kedves testvérek. Hogy mindegyikben ott van valami ígéret, valami útmutatásszerű

0: lehetőség, akár a felhők, amelyek ígérnek vizet, de nem lesz belőle eső. Ígérnek valamit, de nem lesz belőle semmi. Ígéreteik vannak a testi tisztátalanságra, az Istennel való szembenállással kapcsolatban, akár azzal, hogy van szabadságom káromolni ezeket a hatalmakat. Sok-sok ígéret, de nem lesz belőle semmi. Nem történik belőle semmi haszon. Terméketlen fák, nincs gyümölcs. Nem hoznak gyümölcsöt ezek az indulatok. A tenger hullámai pedig a felszínről, hát sok mindent hoznak fel, de nem azt, ami jó és tiszta, hanem nagyon sok nyugtalanságot és szennyet, és tévejgő csillagok, bolyongó csillagok. Régen az útkeresésnek, vagy az úton való maradásnak az egyik biztos bázisa volt az, hogyha az ember nézett a csillagos égre, és tudta, hogy melyik csillagnak hol kell lennie. Ez határozta meg az útjukat a hajósoknak is, és azoknak is, akik a sivatagban voltak. De ezek bolygó csillagok. Ezekben nem lehet bízni. Ez hol itt van, hol ott? És elhitetik az embereket. És kedves testvérek, legyen előttünk is nyilvánvalóvá, és legyen előttünk is ismert, hogy vannak ilyen erők, ma is belopóznak ilyen tanítások, ma is közénk, amelyek vágynak a figyelemre, vágynak a követésre, de nem tudnak. Nem tudnak vizet hozni, nem tudnak gyümölcsöt teremni, amelyek igazából másat nem tudnak adni, mint felszín, a mélyből felhozzák a szennyet, amelyek nem tudnak utat mutatni, és sokakat elvisznek magukkal. Ezzel szemben, kedves testvérek, az, ahogyan kezdi Júdás a levelét, ahogyan megszólítja a levél olvasóit, hadd legyen előttünk ma is példa, és hadd tudjunk ebbe belekapaszkodni. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradozom, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükséges látnom, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, mely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Ebben a küzdelemben leszünk, és ebben a küzdelemben kell nekünk megmaradni azon az ösvényen és abban az ismeretben, amit megismertünk, amit az Isten lelke megismertetett velünk. És ne engedjük, hogy tévtanítások, álmodozások eltérítsenek bennünket ettől, hanem ragaszkodjunk az ige kijelentéséhez. Ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten már elvégzett bennünk. Kívánom, hogy ebben bátorítson és ebben segítsen bennünket az örökkévaló Istennek lelke. Drága Urunk, köszönjük annak a biztatását, hogy a mi életünk el van rejtve te benned, és Jézus Krisztus elhozta számunkra az utat, az életet és az igazságot, és mehetünk te hozzád ő általa. Hadd tudjunk, Urunk, ezen az úton maradni, hadd tudjunk ő rá tekinteni, és őtőle tanácsot kérni akkor, amikor döntés előtt vagyunk, amikor ott van a veszély annak, hogy tévejgésbe sodródunk bele. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket attól, hogy beszennyezzük testünket. Őrizd meg bennünket attól, hogy megvessük a te fenségedet, és őrizd meg attól, hogy káromoljunk olyan hatalmakat, amelyeket nem ismerünk. Hadd tudjunk mindent elvenni a te kezedből, alázatosan és engedelmes szívvel, tudva azt, hogy te a mi javunkat munkálod, és mindenben meg tudod találni annak a módját, hogy az, ami ér bennünket, az a mi üdvösségünkre legyen. Kérünk, hogy így erősíts meg bennünket a hit teljességében és a hit igazságában. Kérünk, Urunk, a betegeinkért, kérünk az időseinkért, hadd ismerjenek meg téged, és hadd maradjanak meg ők is a te ismeretednek teljességében. Semmi se ragadja el az ő figyelmüket és az ő odaszánásukat a te szavadtól. És így hozzuk eléd, Urunk, a fiatalokat is. Te látod azt, hogy mennyiféle út van most előttük, hányféle lehetőség van, amiben elindulhatnak. Könyörgünk, hogy te őrizd meg őket a te kegyelmed által, és őrizd meg őket a mindennapokban. Kérünk, hogy őrizd meg őket, különösen azokat, akik vizsgáznak, akik vizsgára készülnek. Te tudod, hogy mennyit dolgoztak azon, hogy ezek a vizsgák jól sikerüljenek, áld meg az ő fáradozásaikat, sőt, könyörgünk azért, Urunk, hogy érdemeinken felül ajándékozz meg bennünket a Te jelenlétedből fakadó áldással. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és vezess az örök életnek útján. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyi Gagyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: 10 óra. Один цята година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb lakossági fogadónapot tartott Beregszászváros vezetése, ahol a beérkezett kérelmek alapján 16 rászoruló részesült egyszeri anyagi támogatásban. A találkozón egy társasház tetőszerkezetének felújítása is napirendre került. Mint elhangzott, az épületben mindeddig nem alakult meg a tulajdonosi közösség, az úgynevezett OSBB, ezért jelenleg nem vehetők igénybe azok a támogatási programok, amelyek a társasházok felújításának társfinanszírozását segítik. A városvezetés ismét arra kérte a több lakásos házak lakóit, hogy hozzák létre a társasházi közösségeket, mivel ez nem csak a felújítási források elérését könnyíti meg, hanem az épületek hatékonyabb és felelősebb működtetését is lehetővé teszi, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Керівництво Берегова провело черговий прийом громадян. За результатами розгляду поданих звернень, 16 мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали одноразову матеріальну допомогу. Також порушувалося питання капітального ремонту даху багатоквартирного будинку. На жаль, у цьому будинку досі не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а чинне законодавство та місцеві програми передбачають співфінансування таких робіт саме через об'єднання співвласників. Мешканцям багатоквартирних будинків вкотре нагадують, створення ОСББ – це не лише можливість залучити кошти на ремонт та модернізацію житла, а й реальний інструмент відповідального управління власним будинком. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: A modern orvostudomány ma már több mint 120 féle agydaganatot különböztet meg. Ezek korai felismerésének leghatékonyabb módszere továbbra is a mágneses rezonanciás képalkotás. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy az agydaganatok időben történő diagnosztizálása kulcsfontosságú. A tartós fejfájás, a szédülés, látásromlás vagy a koordinációs zavarok olyan tünetek lehetnek, amelyek indokolttá tehetik a kivizsgálást. Ukrajnában az MRI és CT vizsgálatok az egészségügyi garancia program keretében ingyenesen igénybe vehetők, amennyiben a páciens rendelkezik orvos által kiállított elektronikus beutalóval. Kárpátalján több egészségügyi intézményben is elérhető a térítésmentes CT és MRI vizsgálat. A beregszászi járás lakói számára erre lehetőség nyílik többek között a Linner Bertalan Beregszászi Központi Kórházban is.
4: Сучасна медицина налічує понад 120 видів пухлин головного мозку. Для їхнього раннього виявлення найефективнішим методом залишається магнітно-резонансна томографія або МРТ. Медики нагадують про важливість своєчасної діагностики пухлин головного мозку. Постійний головний біль, запаморочення, погіршення зору чи порушення координації можуть бути приводом для обстеження. В Україні МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України за наявності електронного направлення від лікаря. На Закарпатті пройти безкоштовну комп'ютерну томографію можна у низці медичних закладів, зокрема для жителів Берегівщини така можливість доступна у Берегівській лікарні імені Берталона Лінера.
3: Az 50 év felettieknek szóló a tapasztalat számít gyakornoki program fokozatosan lendületet vesz Kárpátalján, és már bemutatták az első eredményeket. Jelenleg 55 állás lehetőséget kínáltak fel azok a munkáltatók, akik nyitottak a tapasztalt szakemberekkel való együttműködésre. 12-50 év feletti álláskereső fordult a foglalkoztatási szolgálathoz munkalehetőség és gyakornoki program keresése céljából. A tapasztalat számít egy olyan program, amely lehetőséget teremt a munkavilágába való visszatérésre, a munkáltatóknál megszerezhető gyakorlati tapasztalat révén. A foglalkoztatási központ segít a megfelelő álláshelyek és jelöltek kiválasztásában. Megszervezi az együttműködést a munkáltatók és az álláskeresők között, valamint végigkíséri a gyakornoki időszakot egészen a lehetséges munkába állásig. Tájékoztat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
4: Програма стажування для людей віком 50+, досвід має значення, поступово набирає обертів на Закарпатті і вже демонструє перші результати. Станом на сьогодні 55 вакансій подано роботодавцями, які відкриті до співпраці з фахівцями з досвідом. 12 кандидатів віком 50+, звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи та можливості пройти стажування. Досвід має значення – це програма, що створює можливості для повернення до роботи через практичний досвід у роботодавця. Служба зайнятості забезпечує підбір вакансій і кандидатів, організовує співпрацю між роботодавцями і шукачами роботи та супроводжує стажування до можливого працевлаштування. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Az ukrán utazás szervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél, a Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert desztinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
4: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини, попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a mérsékelt idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 25-28 fok lehet majd. A felhőzet megnövekedhet, de csapadék kialakulására nem kell számítani.
4: У найближчі години збережеться помірно тепла погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25, плюс 28 градусів. Подекуди на небі з'являться купчасті хмари, проте опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sportírénket folytatjuk. Vitánya Ragyoszluk a Csandovas, ő Vájnóvenő Sportó. Csütörtökön vége a várakozásnak, elstartol a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccsnek a legendás Mexikó városi Azteca stadion ad otthont, ahol a házigazda Mexikó csap összed Dél-Afrikával. Az aréna ezzel sport történelmet ír, a világon elsőként rendezhet háromszor is VB nyitó mérkőzést. A hangulatra biztosan nem lesz panasz, a meccs előtt ugyanis Shakira és Burna Boy robbantja fel a színpadot hivatalos megnyitón. Vajon jön a hazai fiesta, vagy Dél-Afrika elrontja a mexikóiak ünnepét? Csütörtökön este minden kiderül. A meccset megelőző ünnepélyes megnyitó a látványos show műsorral körülbelül egy órával a kezdőrugás előtt 20 óra körül veszi kezdetét. Kezdőrugás 21 óra. A későbbi sokszor éjszakai amerikai meccsekhez képest ez a nyitány az európai szurkolóknak még kifejezetten emberbaráti időpontban érkezik, hiszen nem kell virasztani a rangadó miatt. Уже тепер стартує чемпіонат світу з футболу в Північній Америці. Матч відкриття прийматиме легендарний стадіон Ацтека у Мехіко, де господарі турніру збірна Мексики зійдуться в поєдинку проти Південної Африки. Ця арена стане першою у світі, яка втретє прийматиме матч відкриття Мундіалю. За шалену атмосферу можна не хвилюватися, адже безпосередньо перед грою Шакіра та Берна Бой виступлять на офіційній церемонії відкриття. Чи варто чекати на мексиканську фієсту, чи Південноафриканська республіка зіпсує свято господарям? У четвер про все дізнаємося. Урочиста церемонія з яскравим шоу розпочнеться приблизно за годину до стартового свистка о 21:00 за київським часом. Саме ж матч розпочнеться о 22:00. Порівняно з іншими поєдинками в Америці, які часто транслюватимуть посеред ночі, цей старт є справжнім подарунком для європейських вболівальників. Адже заради цього матчу не доведеться сидіти до самого ранку. Флорентино Перез нyerte a Real Madrid elnök választását. A jelenlegi klubelnök több mint 64%-ot szerzett, ezzel legyőzte kihívóját Enrique Riquelmét, és 2030-ig folytathatja a klub irányítását. Korábban arról számoltak be, hogy Perez győzelme esetén José Mourinho lehet a Real Madrid új vezetőedzője. A frissen újraválasztott elnök emellett bejelentette, a klub megállapodott a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval, valamint az Inter hátvédjével, Denzel Dumfries-szel is. Perez immár 8. alkalommal tölti be a Real Madrid elnöki posztját. Florentino Pérez premiér na выборах президента мадридського Реала. Чинний президент випередив опонента Енріке Рікельме, набравши трохи більше 64% голосів, і продовжить керувати клубом до 2030 року. Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Переса на виборах тренером Реала може стати Жозе Муріньо. Також переобраний президент оголошував про підписання захисників Ібраїма Конате з Ліверпуля і Денсела Дюмфріса з Інтера. Перес займе цю посаду восьме поспіль. Hétvégén érkezik az új nemű verseny a Barcelona Catalonia nagy díj. Szünet nélkül robog tovább a 2026-os Formula 1-es szezon. A következő állomás Barcelona. A jól ismert helyszín eddig spanyol nagy díj néven volt ismert, most azonban Barcelona Catalonia nagy díjra keresztelték át, mivel a spanyol nagy díj elnevezést a szeptemberben debütáló madridi verseny kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lehet a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újbóli nullázásával még tovább növelt előnyét, amely így már 66 pont, és imáron Lewis Hamilton előtt. George Russell 68 egységgel követi az olaszt. Сезон Формулы один продолжается без жодної паузи і наступною зупинкою стане траса Каталунія. Це добре відома локація, досі мала назву Гран-прі Іспанії, проте тепер її перейменували на Гран-прі Барселона-Каталонія, оскільки Гран-прі Іспанії перейшла до нових перегонів у Мадриді, які дебютують у вересні. Після божевілля в Монако італійський вундеркінд з команди Мерседес впевнено мчить до чемпіонського титулу. Антонелі став головним тріумфатором вікенду не лише через перемогу в гонці, а й тому, що його основний суперник Джордж Рассел знову фінішував із нулем. Завдяки цьому італієць збільшив свій відрив вже до 66 очок. І тепер його найближчим переслідувачем є Льюіс Хемілтон. Джордж Рассел відстає від лідера на 68 залікових балів. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Таллоттак.
6: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ». По буднях з 11 до 13 години за київським часом. На хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу. З запрошеними гостями та найкращою музикою.
8: Június 9-e 10:12. Erős szép napot kívánunk mindenkinek, ez a külön kiadás, kérdés, szia Györgyi!
9: Én is szép napot kívánok mindenkinek, minden kedves hallgatónak, és neked is, Zoltán.
8: Hát erős szép napot kívánunk mindenkinek, itt a nyár, örüljünk, szívjuk magunkba a nyár melegét, és ha tehetjük, akkor menjünk ki a strandra, mert úgy nézem, hogy előbb-utóbb a vízállás szerint is egyre melegebbek és melegebbek lesznek a különböző vidékünkön elérhető szabadvízi strandok, és hogyha már nem is ők, akkor pedig menjünk el olyan helyekre, ahol valóban fűtettek a medencék, és már azért lehet licsipocsizni, mert ugye holnap még mindenképpen a meleg lesz jellemző, holnap után lehet, hogy csapadékkal találkozunk majd, így aztán ezt a strandidőt majd
9: a szeles
8: kell kielvezni.
9: Igen, még a szeles napos idő sem annyira segít nekünk a strandolásban, ez a legkellemetlenebb érzés szerintem, amikor valaki kimegy, a legcsalódottabb érzés is lehet, amikor kimegy strandolni, és közben elkezd fújni a hideg szél, és vízesen ott állsz, de még ugye eléggé hűvösek az éjszakák ahhoz képest, még nem igazán panaszkodhatunk, ezért a vizek nem igazán érkeznek még felmelegedni, úgyhogy arra még egy nagyon picit várni kell, hogy a tavakban szerintem fricskéljünk.
8: Nekem a kedvencem, hogy van most arra már kialakult ilyen szinte mozgalom, egy közösség, ami a házi medencézésnek a világát próbálja otthonában, kertjében elidézni. Ma már mindenféle méretben lehet házi medencéket szerezni, és ugye hát ennek van technikája, először csak kicsivel próbálkozol, aztán nagyobbal, aztán először csak ezt teszel be, azt teszel be, aztán végén azon kapod magad, hogy minden szabad időd a medencének az építésével, tisztításával. Igen, mindenféle klórozással és mindenféle egyéb technikai vizsgálatával, kutatásával töltöd. Hát ez az idő már megindult, a jobbak azok
9: igen,
8: a május utolsó hetében már elkezdték a medence körüli témákat leporolni, sőt, ajzatot építenek, betonoznak, valakit mindenféle anyagokkal szerez
9: be. Valakik Facebookon porszívózással kapcsolatos kérdéseket tesznek fel kommentekbe.
8: Hát igen, igen, vannak ilyen dolgok, amiket úgy érdekességként megjelzik. Ők már régóta lázban. Ének, és az a meghökkent ebben a világűrben, hogy ők még egy csomó ideig nem fognak medencézni. Mármint, hogy már voltak benne, mert hideg, meg akkor szerint most le kell szűrni, fel kell tölteni, be kell klórozni, ilyet kell, olyat kell.
9: Ki kell mosni, mert a tavaly nagyon rosszul mosták el.
8: Mire már ott van egy-két napja, egy-két helyenként hete, de még egyszer sem voltak benne. Hát ilyen ez a kerti medencézős időszak, és hát kitartást kívánunk ezeknek a közösségeknek, akik ezzel foglalkoznak.
9: A vakmerő embereknek.
8: Előbb-utóbb megjön a nyár. Voltak olyan évek konkrétan, hogy csak egy hónapot letett benne fürcsizni, mert annyira lassan melegedett meg a dolog, és éjszaka pedig eléggé hűvös volt és lehűlt. Úgyhogy hát ez egy ilyen időszak, de már a láz bennünk van. És miért beszélünk éppen a vízről? Mert ugye hát nagyon jó hír azoknak, akik mondjuk szabad vízben szoktak fürödni, hogy a Tisza virágzás veszi kezdetét, és már tegnap helyenként láthattak már Tisza virágzást, ami pont ebben az időszakban kezdődik el, és ez a Kárpát-medence egyik leggyönyörűbb csodájaként tartják. Nyilván nagyon sok művész, nagyon sok országban, ha láthattunk különböző videókat, ahol Európa gyönyörűséges tájait akarják bemutatni, természeti csodáit, és a Tisza virágzás az benne van, és az nem a vérkén zajlik, hanem a Tiszán, úgyhogy ez vidékünkön is megtapasztalható.
9: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas természeti jelenség, ugye a kérészeknek a nászáról, vagy a nászának az időpontjáról van szó, és hát nem is akár mikor tudjuk őket megnézni, hogyha nagyon szeretnénk, általában ilyen délután 6 és 9 óra között tehetjük meg. Soha nem lehet előre megjósolni, hogy mikor is kerül erre sor, úgyhogy ebben az időszakban, júniusi időszakban kell lesni a Tisza környékét, hogy meglássuk az ők táncukat, meg tudjuk őket lesni. Hát nem izgalmas, mert azért egy-egy egyed akár 12 cm hosszú is lehet, és hogyha ebből több ezret látunk egyszerre, hát egy felettébb izgalmas élmény.
8: Szokták mondani, hogy három szakaszban kell figyelnünk a Tisza virágzást. Az elén néhány százas tételben, vagy ezes tételben látok ilyen jellegű kérészeket. Van a fő rajzás, ahol akár milliós tételben jelennek meg. Ilyenkor úgy kell elképzelni, mint hogy egy fehér lepelt rá terítenek mondjuk 50 centi magasan a Tiszára. És ugye van az utórezgés, ahol szintén néhány százas vagy ezes tételben zajlik a virágzás. Maga az a kérész, hát mondják, hogy Tisza virág életű, hát ebben az időszakban nagyon rövid időszakban nagyon sok mindent csinál, szenvedélyes vízfeletti életének nagyon sok tétele van, ugye a kirepülés, a násztánc, a párzás, a peterakás és egyben az élet vége, a pusztulásuk is ebben az időszakban történik meg, úgyhogy hát méltán mondjuk, hogy Tisza virág életű volt valami, de a jelentős százalékuk, életük jelentős százalékát a víz alatt töltik.
9: Igen, és már Zoltán említette, hogy a művészek előszeretettel szeretnek ezzel foglalkozni. Hát nem is csoda, hiszen egy az egész életnek a körforgását megmutatják nekünk ezek a piciny lények, és mint már úgy említettük, egy nagyon izgalmas élmény lehet. Úgyhogy akit érdekel, az mindenki menjen ki, mindenki nézze meg, és aki teheti még kenuval is, mondjuk Magyarország területén rengeteg program és esemény van meghirdetve ezzel kapcsolatban, ki lehet kenúzni 6 és 9 óra között, és meg lehet csodálni őket.
8: Én nekem volt éjszakai horgászás halászati élményem, horgász élményem, kedves barátom meg kétszer elvitt magával. Igazából harmadjára már nem sikerült rászedni, nem is hívott többet, mert rájött, hogy én vagyok a rossz úrban a horgászatban. Viszont ami izgalmas volt, hogy egyszer volt szerencsém ebben az éjszakai horgászásban Tisza virágzást átélni. Hát ez az a dolog, amikor kint vagy a partszakaszon, hogy a füledben, az orrodban és a szádban is valami furcsaság van, és a szemet sem tudod kinyitni, mert olyan mennyiségű kárász, kérész akartam mondani. Borítja be a tested, úgyhogy horgászoknak szerintem ez egyszer-egyszer megadatik évente, hogyha pont akkor vannak jó helyen.
9: Amúgy én nagyon szeretem ezeket a horgász történeteket, amikor ugye nem mondok én most így konkrétan nevet, XY hazajön, és azt mondja, hogy olyan jót horgásztam. Igen, és akkor mit láttál? Hát láttam nyulat, meg őzikét, meg vadi, és halat nem igazán. Horgászni ment ki, de halat nem talál az illető, a horgász, de kérész pont épp lát meg vaddisznót, meg nyulat is, de halat pont. Nem, úgyhogy nekem ezek a legkedvesebb történeteim.
8: El kell ezen gondolkozni talán mindenkinek. Írjátok meg, hogyha találkozhatok már a vidékünkön Tisza virágzással, milyen élmények voltak, és akinek van, akár örömmel veszük, ha megírjátok. 095-709-709-es SMS, Viber számunk aktív, de várom technikai közérdekű információk mellé ezeket az üzeneteket, vagy akár a livestream kommentbe is megírhatjátok. Külön köszönjük ezeket. Jelzitek, mikor, hol, és milyen élmény volt. De ilyenkor szokták mondani a horgászok, hogy mindegy, ha kisebb teszed a horgászbotot, mert én nem értettem, miért volt szomorú a főhorgászmesterem, aki igen sok bottal, sok technikával, sok éves rutinnal készült fel erre az éjszakára. és mondta, hogy ezt most engedjük el, de nézzük a tiszta virágzást, mert akkor ilyenkor a halak nem igazán koncentrálnak másra, mint magára a kirészfajnak.
9: Igen, de emellett jó, hogy ezt mondod, mert nem csak, hogy nagyon szép meg látványos esemény, hanem igazából a tiszta virágzás egy nagyon fontos ökológiai jelenség, mert ugye a halak, a madarak és különböző békafajoknak a táplálékául is szolgálnak, úgyhogy igazán egy nagyon érdekes lánccal találkozhatunk a tiszta virágzás során.
8: No, ha már Tisza, akkor mindenképpen szeretnék ebben a két órás műsorban kicsit foglalkozni a Tiszával is, és ha már Tisza, akkor érdemes megemlítünk a Tisza tavi petkupát, amely éppen holnap után veszi kezdeti 11 és 14 között szervezik immáron a 7. Tisza tavi petkupát. E kapcsán lesz majd egy kapcsolásunk, Bitte Zsuzsanna a petkupának, a Petkupa Egyesület elnökével beszélgetünk majd a tervek szerint, illetve kicsit a kiégés világát szeretnénk az éterben körbejárni. Bárdos István és Bárdos Nóra, beregszászi pedagógus házaspár, mentálhigiénész szakemberek érkeznek majd hozzánk. Ebben a témakörben beszélgettünk majd a második óránkban.
9: Szia, hagyni is nyiha a színásai peredácsi, Bitter Zsuzsanna, Halová Hromádszkai Organizáci Petkupa, István Bárdos, Tanúra Bárdos, a Podruzsia Peda Hajhívisz Berehová Fehívciz Mentálna Hazdorovja.
8: A Vodakanál Kárpát-Vizek van egy technikai információja.
9: Így van, tájékoztattak minket, hogy reggel 8 órától sürgőségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszászban, a Tamás Mihály és Korjatovics utcák kereszteződésétől a Korjatovics és Mihók utcák kereszteződésig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezés követően helyre fog állni, mi pedig igyekszünk titeket minél hamarabb erről tájékoztatni.
8: Ha már szabadvízi strandolás, ha már nem a Tisza, akkor legalább a Dédára látogassunk el. Legfrissebb információ szerint 25 fokos a Dédai tó vize.
9: Akkor visszavonom, amit mondtam az előbb.
8: Az már majdnem a tűrés
9: köszönti. Szerintem ez egy nagyon jó.
8: Igen. Nem tudom, ez a felső tisztente, vagy a következő.
9: Nem mindegy, hogy hol mérik ezt a 25 fokot a legelején, mikor még csak a bokádig ér a víz,
8: vagy picit bejjebb is mész. Na hát ezt majd írjátok meg, örömmel veszük. Megyünk is tovább, 10 óra 22 perc van, a Bagos Énekes, pedig a Szép Mentés, itt a külön kérdés kedvi adása.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, és megyünk is egy újabb vibe, egy újabb beszélgetéssel.
3: Itt van velünk Bittár Zsuzsanna, a Petkupa Egyesület elnöke. Známen ez Zeszko Bittár Zsuzsanna, Halava, Hromajckai Organizáció Petkupa. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Már csak kettőt kell adnunk, és itt a Tisza-Tavi Petkupa csütörtökön veszi kezdetét, egészen 14-ig tart a 7. alkalommal megszervezett Tisza-Tavi Petkupa. Mit kell tudni erről az idei évről?
4: Az idei évben 4 petkupánk is lesz, és van benne egy ínyentség, egy abszolút új petkupa típus, ez az egyetemi petkupa, de hogyha időrendben nézzük, akkor valóban a Tisza-Tavi Petkupával kezdünk, ez a 7. Tisza-Tavi Petkupa, ugye ez később került bevezetésre, mint a nagy petkupa, abból már a 14. lesz idén, de sorban az évben ez kerül majd megrendezésre a szezon legvégén. A Tisza-Tavi Petkupa a Tisza-tavon egy tiszafüredi indulással fog kezdődni június 11-én, és ezt követi az ifjúsági petkupa, ebből a 3. szervezzük már, ugye ez azt jelenti, hogy a középiskolai korosztály jön, ez lesz június végén, majd lesz az egyetemi petkupa, ez az első egyetemi petkupa, ez erre miatt nagyon, ezt nagy örömmel várjuk, meg nagyon izgatottak vagyunk, mert ez lenne az az új típusú, ez július végén. És aztán a 14. tiszai petkupa, ami a Bodrogról indul, és a Tiszában végződik augusztus 15-től 23-ig.
3: Itt említette az egyetemi petkupát, hogyan kell elképzelni, hiszen ez egy először megrendezett ilyen esemény lesz.
4: Igen, azt gondoltuk, hogy ezt a korosztályt még nem szólítottuk meg. Tavaly ugyan nem petkupa

0: formának mondanám, hiszen nem is volt az, de egy program keretében, a folyómentő iskola program keretében szerveztünk egy folyómentő tábort kicsiknek, mondhatni a legkisebbeknek, akiknek eddig valami fajta folyami hulladékgyűjtő versenyt szerveztünk. Akkor egyébként Kárpátaljáról is érkeztek diákok, de akkor 15 éves kor alatt, tehát ott volt 13, 14, 15 évesek. Ugye van az ifjúsági petkupa, ami elmozdul már 18-ig, és akkor azt gondoltuk, hogy van egy hiányzó korosztály, akit még nem szólítottunk meg, ugyan van, hogy ellátogatnak privátban a nagykupára, de hogy legyen ez egy ilyen egyetemek közötti verseny. És ez lesz a felsőoktatási, vagy egyetemi petkupa, egyeteminek hívjuk, de igen, tehát felsőoktatási intézmények versenye, és 10 csapat fog versenybe szállni egymással. A helyszíne a Bodrog lesz. A Bodrogról azt kell tudni azon kívül, ugye, hogy a Tisza mellékfolyója petkupa életében egy nagyon fontos szerepet tölt be, mert nem csak versenyeket szervezünk oda, hanem a Bodrogon van Olaszliszkán, a Bodrog folyó mentén egy folyómentő központunk. Folyómentő központnak nevezzük azokat a területeket, ahol valamilyen épületünk van, de ez akár lehet egy konténer is. Itt Olaszliszkán egyébként konkrétan egy turistaház van, ami alkalmat, lehetőséget ad arra, hogy ott folyómentők, petkalózók, petkupa verseny résztvevői nagy létszámban megszálljanak, illetve a hulladékot ott tudjuk feldolgozni, szelektálni, válogatni és tárolni is. Úgyhogy nekünk ez az olaszliszkai helyszín egy nagyon fontos helyszín, és nem csak a nagykupa fog itt megfordulni idén, ami ugye a Bodrogról indul és a Tiszában ér véget, hanem ez az egyetemi petkupa, ez teljes hosszában a Bodrogon fog végigmenni, és olaszliszkai szállás is lesz benne. Nyilván egyébként ezekbe az egyetemi petkupa napjaiba becsempészünk sok olyan programot, ami az egyetemistáknak a hulladékgyűjtésen túl is közösségi élményt teremt. Itt is lesz petasztár. A petasztár az, ami egyfajta ki mit tud. Tábortüzet körbeüljük, és aki akar táncos produkciót mutat be, aki szeretne éneklőset vagy színdarabosat, és ezek mindig valamilyen módon fókuszálnak az aznapi gyűjtéshez, a petkalóz életérzéshez, és azért valamennyire a petkupa hangulatát igyekszik visszaadni valamilyen szórakoztató műfaj keretében. Szóval valami ilyesmit tervezünk az egyetemi petkupára.
1: Maradjunk a következő napoknál a Tiszatón. Immáron 7. alkalommal szervezitek a tiszatavi petkupát. Milyen lesz az idei év?
0: A Tiszatavon mi nem csak a petkupa során fordulunk meg, hanem több kisebb személygyűjtő, hulladékgyűjtő akciót is szervezünk a Tiszatóra. Azért, mert ha már említettem a Bodrogi Folyómentő Központot, a Tiszatavi Folyómentő Központunk pedig Kiskörén van, ami ugye a Tiszatónak a legdélebbi pontja, ahol zárul a tó, és a zsilip után újraindul a folyó. Itt gyűlik össze az a hulladék, ami a Tiszatavon gyűjtünk össze, illetve a Tisza felső szakaszán, és ezért vannak már emlékeink, vagy inkább tapasztalataink az idei évről. Sőt, ki ne felejtsem, hogy itt volt a téli takarítás is a Tiszatavon, amit mindig a szezon elején szervezünk meg önkénteseinknek, tehát az nem egy verseny, az egy még egy olyan hulladékgyűjtés, amikor ugye nincsen szúnyog, nincsen vadszőlő, nem ér még a csalán sem térdig, hanem látunk hulladékot az aljnövényzet által el nem takarva is. Na és az eddigi tapasztalatunk a Tiszatóról az, hogy egyre kevésbé úszó hulladék szigetek vannak, hogy nádasban felhalmozódó petpalackok, hanem bizony le kell hajolni és szedegetni a polisztirolt. Ugye, hogyha azt mondom, hogy hungarocell, nem tudom, hogy így ismerősebb-e, az a kis fehér bogyó, ami szigetelő anyagként, illetve nem tudom, amikor érkezik a monitor, akkor az van mellé rakva, hogy ne törjön össze, de egyébként építőiparban is nagy mennyiségben használt. Na, ezzel van teli a tiszató. És ez azért aggasztó, mert ugye, hogyha ezeket a pici bogyókat nem szedjük össze még akkor, amikor nagy táblás, akkor ez nagyon szépen aprózódik, és az aprózódást szeretném aláhúzni. Nem bomlik, nem eltűnik, nem elpárolog, hanem ez bizony örökké ott marad. Az örökkét azt értjük kellően nagy számú évtized, évszázadok alatt. Csak egyre kisebb lesz. És a Tiszatavon már nem ritka az, hogy az ember megmeríti a kezét az üledékben, így a partmenti talajban, és fehér pöttyös a barna talaj, mert teli van polisztirol darabkákkal. Úgyhogy ez most az idei évnek egy fő feladata, hogy ne az legyen a cél, hogy hatalmas zsákokat töltsünk meg PET palackokkal, hanem hajoljunk le és szedjük össze a polisztirol darabkákat most, amíg még szőlőszem nagyságúak, mert amikor már szemöldök csipesszel kell szedni, az nyögvenyelős lesz.
1: Elképesztő, ezt várjuk a tisztatói kupától. Elképesztő, hogy új jelenséggel találkozunk. A palackokra visszatérve, az elmúlt éveknek a munkája, amit végeztek, az látványos? Mert hogy tapasztalható, hogy azért mégis kevesebb és kevesebb a hulladék?
0: Látványos, de én azt gondolom, és azt gondoljuk, vagy nem csak az én gondolatom ez, hanem szerintem egy általános társadalmi aggodalom, hogy azért nincsen az elmúlt két évben több hulladék, mert nem jön az áradás sem. És ez az igazán nagy gond. Mert az áradás hozta mindig a hulladékot, ami persze egy ideális világban majd jön az áradás, és nem hoz már hulladékot, mert nem lesz mit hozni. De most nem csak a hulladék nem jön, hanem a víz sem. És én a Tisza mentén élek, most 10 centivel magasabb Szolnok a Közép-Tisza vidékén, 10 centivel magasabb a mindenkori legalacsonyabb vízállásnál a Tisza. És június eleje van. Két hónap tervezetten is száraz időszak jön. Ennek augusztus végére kellene, vagy inkább nem kellene beállnia. Most június elején közepén már ez van. Mondanám, igen, szerintem közös álláspontként mondhatom, hogy minket jobban aggaszt az, hogy a víz nem jön, nem pedig annak örülünk, hogy a hulladék nem jön. Két éve nincsen olyan áradás, ami nagy mennyiségű vizet hozna a felvizekről, ugye nincsen hóban őrzött csapadék. Gondolom, ti is ezt tapasztaljátok, hiszen az a víz érkezik hozzánk is, ami nálatok lehullik. Nagyon-nagyon-nagyon várjuk az árvizet még akkor is, hogyha az némi hulladékot fog magával hozni.
1: Magyarországon bevezették a különböző flakonok, illetve palackok visszaváltásának a rendszerét. Ez mennyire látható a magyarországi alföldi szakaszokon, legalább a magyarországi palackok szempontjából, hogy kevesebb van a különböző víztereken?
0: Ezt tapasztaljuk. Meg azt tapasztaljuk, hogy tehát látjuk a gyűjtések nyomát. Látjuk azt, hogy különböző rendezvényeken már nem csak a műanyag gyűjtő konténerek vannak kirakva, hanem a visszaváltható gyűjtő konténerek. Ugye azért még most sem az jellemző, hogy valaki egy jó buli után zsebre teszi az üres palackokat, és másnap gondosan elviszi a gyűjtőbe, de az, hogy tudatosan már egy olyan gyűjtőbe teszi, ahol a szervezők a végén visszaviszik. Ez egy nagyon jó dolog. Az, hogy különböző intézményekben vannak műanyag hulladékgyűjtők, és van mellette a visszaváltós palackgyűjtő. Ha te magad nem akarod visszavinni, akkor tessék, itt van, vidd vissza valakinek, valószínűleg az intézményben, ahol vagy, a szervezők, a rendezvény szervezői között, az hasznosulni fog. Nem csak a természetnek, nem csak az anyag fog visszajutni az anyagkörforgásba, de ugye ebből pénz is jön vissza, és akkor aki vette a fáradtságost és elvitte, az megtapasztalja. Én többet látom ezt a fajta kézzelfogható nyomát. Tehát, hogy amilyen rendezvényeken megfordulok, ott látom azt, hogy ennek külön gyűjtője van, és külön logisztikája, és külön odafigyelés, hogy ez visszakerüljön. Ugye az, hogy milyen palackok érkeznek hozzánk, azt nagyon gondosan kutatva tudnánk megállapítani. Egyébként erre van is törekvésünk, képzeljétek el, csinálunk egy olyan vizsgálatot, hogy az AI segítségével megpróbáljuk a palackokat megtanítani a mesterséges intelligenciának, és felismertetni. Mert ugye mi történik a PET palackkal? A magyar palackkal is nagyon-nagyon hamar lekerül a palackról az a fólia, amin ugye rajta van a márka. Egy dolog viszont nem kerül le, a kupakja. És a kupakon nagyon gyakran rajta van a márkajelzés, és a kupak egyfajta azonosító jel, meg persze a palack forma, de azért a kupakból indulunk ki, és egy-egy ilyen jól azonosítható kupakos palackot megtanítunk az AI-nak. Azonosítható ezzel a programmal, hogy melyik termék családnak a kupakját és palackját találtuk meg, az ugye hol forgalmazott, akkor abból talán kitaláljuk, megállapíthatjuk, hogy melyikor fel. Ez azért még egy hosszú távú kísérleti munka, meg mesterséges intelligenciával való együttműködés eredménye lesz. Akkor majd talán tudunk arra is válaszolni, hogy milyen palackokat találunk. Ami most igazán beszédes, ugye az az üveg, amire rá van, bele van az üvegbe nyomva a márka, de a palack a lényeg. A palack a tömeges jelenség, meg ugye a palack anyaga, a műanyag, az lesz majd igazán érdekes. Bizonyára nagyon sokat segítene, ha minden országban bevezetnének valamilyen fajta visszagyűjtési rendszert, még inkább, hogyha annak a támogatását segítenék elő, ami Magyarországon abszolút adott lenne, hogy igyunk csapvizet. Nem kell nekünk PET palackban venni a vizet. Más kérdés, ez ott, ahol nem iható a csapvíz. De Magyarországon indokolatlan, hogy PET palackban vesszük a vizet. Ez szerintem ez kell tanítás.
1: Ez egy újabb okos gondolat, ezzel majd később mindenképpen foglalkozunk. Annyit mondják élek, hogy akik hallgatják ezt a műsort Kárpátaljáról, akár szívesen csatlakoznak az anyországból a PET kupának a különböző akcióhoz, hol tehetik meg, milyen formában kell jelentkezni?
0: www.petkupa.hu. Ez egy magyar oldal, át lehet kattintani angolra is egyébként, hogyha Ukrajnából nem magyar nyelvű önkéntesek is érdeklődnének, de mind a kettő oldalon, akkor a magyar vonalon megyek tovább, önkéntesség menüpont, és van egy űrlap, amiben, hogyha kitöltik az adataikat, akkor bekerülnek egy adatbázisba. Fontos, hogy a PET Kupa csapata egy könnyen bekerülhetsz, de onnantól kezdve egy zárt csoport. Ezzel azt értem, hogy ha csak követik a Facebookon az PET Kupa eseményeit, ott nagyon-nagyon kevés nyílt esemény van. Tehát, hogy nem az történik, hogy meghirdetünk valamit, aztán arra lehet jönni. Nekünk sokkal jobban kell terveznünk, sokkal jobban kell számítanunk nagy létszámú önkéntesekre, és ezért onnantól kezdve, hogy valaki önkéntesnek jelentkezik, elindul egy zárt kommunikáció, amiben viszont már értesül minden programról. És ha valaki jelentkezik, nem jelenti azt, hogy mi onnantól kezdve követeljük, hogy jöjjön. Egyszerűen csak bekerül ebbe az értesítési láncba, amit nagyon-nagyon ajánlok, mert bármikor olyan élethelyzetbe kerül, hogy szívesen részt venne, akkor már nem csak kívül állóként látja, hogy mi történik a PET Kupánál, hanem akár jelentkezni is tud. Tehát weboldal petkupa.hu és önkéntes jelentkezési űrlap. Nagyon örülünk az új csatlakozóknak.
1: Köszönöm szépen, itt voltatok velünk, és sok erőt és áldást kívánok az életetekre, a munkátokra és a következő tiszatavi PET Kupának a munkájához.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy hirtattok rólunk. Szép napot kívánok, szervusztok!
2: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bitter Zsuzsannával, a PET Kupa Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11-ről 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, live stream nézőket, egészen 12 helyek vagyunk feltek. Ez a keddi különkedés műsora 095-709-709 7-es SMS Viber számunk aktív. Múltkor egyébként a saját mobil számomat diktáltam meg, úgyhogy
3: különköszönöm.
2: Azon kaptam, hogy ez a saját mobil számom volt, de ez most nem ez a rádió mobil számom.
3: Biztos összekevertett itt, lehet, amikor boltba bekérik, hogy és ilyen kártyája van, bolti kártya, persze, és akkor mondod, hogy lehet, igen, hogy az
2: pont, az pont ez volt, hogy előtte valahol elmondtam a saját mobil számom, és reflexből elmondtam. Adásban is. De aztán nem szakítottam, mert nem akartam, hát ha nem veszitek észre, de aztán kollega jelzett, hogy ez nem az a számhoz volt, de semmi baj, a barát az barát, még hogyha nem is annyira kedves, mint gondolnád. No, aztán nézzünk üzeneteket, rengeteg üzenet érkezett hozzánk, külön köszönjük, hogy velünk vagytok, Jolánát Prágából köszöntjük, szép napot kívánok önöknek, szeretettel Prágában hallgatjuk a műsort.
3: Féle Irénke, jó munkát, áldott napot kíván mindenkinek, hozzá csatlakozik Bíró Kati, szép napot kíván mindenkinek Kárpátalján.
2: Erika, szép keddi napot kívánok minden hallgatónak, és a horgászoknak pedig jó halfogást és élményeket. Hát ilyen horgászat is volt témánk, igen. Itt az első óra már sokat foglalkoztunk a víz állásával, lídajtó 25 fokos, igen.
3: De ott nem horgászunk.
2: Igen, nem horgászunk, de nyugodtan írjátok meg, hogy merre vagytok. Illetve velünk van Kati, és most csatlakozott hozzánk Kati. Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek Kárpátalján. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és külön köszönjük a technikai információkat, küldtök, és akár határinformációkat is. Örömmel veszünk ebben a két órás műsorban, és menjünk is egy újabb rovatunkkal.
4: Kitekintő érdekességek a nagyvilágból.
2: Hát, hölgyeim is, meghökkentő, de azt látjuk, hogy a nagy celebek a igen nagy világban azt mutatják, hogy egyre inkább keresik a vidéki farmos életet kontra a nagyvárosi élethez képest.
3: Hát igen, ezek nem semmi hírek, azért olyan sztárokról számolhatunk meg, mint Jennifer Garner például.
2: Aki szintén vidéki életet választott, kecskéket, lovakat és egyéb házi jószágokat is tart, csak azért, hogy kicsit stresszmentesítse a hétköznapokat.
3: Hát igen, és nem kell messzire menni, Amala Clooney és George Clooney is szintén az ikreik születése után úgy döntöttek, hogy Franciaországba vesznek egy farmot, egy tanyát, és ott élik a nyugodt életüket, a mindennapi életüket, mert hát, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy a stresszes hétköznapok, a stresszes munka és a hírnév, ami ugye sok mindennel jár, igazából a természet tud megnyugvást adni, meg az állatokkal való közeli kapcsolat.
2: Kevin Bacon is ilyen, sok színész sorolhatnánk már, ő például bárányokat, említett kecskéket, illetve hasonló négy lábú szarvas jószágokat is tart a birtokán, és ezzel próbálja mentesíteni a munkákat. Van olyan, aki konkrétan saját maga is próbál minél több vidéken eltöltött időben, minél több kerti munkát és az állatokkal való gondoskodásban is jelen lenni. Úgyhogy akik ebben élik ezt a milliót élik a nap 24 órán keresztül az életük során, azok gondoljanak mindig arra, hogy a legdrágább, leggazdagabb szervek is ezt az életmódot választják, mert ők megtehetik maguknak.
3: Így van, amúgy nekem most eszembe jutott Millie Bobby Brown, ő a Stranger Things-nek az egyik, hát a főszereplője volt a sorozatnak, és hát ő egy nagyon fiatal, 20-as éveiben járó fiatal színésznő, és ő mindössze 8 hónap alatt 15 új használattal gyarapította a saját birtokát, és 2025 végére közel 40 állatot számolt már a saját birtokán, emellett...
2: Nekünk az utcában van annyi, de nekünk ez nem gond.
3: Igen, és emellett amúgy kutyamentőközpontot is nyitott, úgyhogy nagyon jó látni azt, hogy egyre szélesebb és nagyobb körben elterjednek az állatvédéssel, meg az állatokkal való kapcsolatnak a kialakítása, és szerintem ez tök jó, amikor híresebb személyek ezzel foglalkoznak, nem tudom, hanyadik márkájukat próbálják reklámozni és közvetíteni, hanem arra hívják fel a figyelmet, hogy vannak állataink, akikhez tartozik egy bizonyos kultúra, mert nem mindenki képes azt az állattartási kultúrát megtartani, amire szüksége van szerintem egy állatnak.
2: Most az a fiatal hölgy, aki mondjuk munka után, iskola után le van küldve, hogy adjál a csirkéknek enni, vagy éppen nem tudom, valamit hoz egy kis csorbókát a nyúlnak, akkor mindig arra gondoljon, hogy Katy Perry nem tudom hány millió dollárért vásárolt Angliában farmot, csak azért, hogy ugyanezt az életérzést megtehesse, úgyhogy ha így tesszük ezeket a kerti munkákat, a jószággondozás és egyéb dolgokat, akkor teljesen más szempont, megvilágítás kap a saját életünk.
3: Vagy mikor a tehénólat kell kitakarítani, akkor úgy kell oda bemenni, hogy hát egyébként lehet, hogy Millie Bobby Brown is nagyon örülne annak, és hogy mennyit fizetett azért, hogy mondjuk nem mindegy, hogy milyen csizmában teszi meg ezt az ember, valószínűleg lehet, hogy neki másabb a felszerelése, mint nekünk, de én...
2: De a gumicsizma, az csak gumicsizma, ez egy elmondás, úgy, nem tudom, 10.2-es. Aztán nézzük meg egy-két kontra, illetve egy-két előnyt a vidéki városi élet esetében. Az előnyömről mindenkit be kell emelnünk, hogy természet és nyugalom, minimális zaj, fényszennyezés közele van a zöld környezet, amely jó hatása van az egészségünkre, mert ettől pontra kezdve jobb levegő, jobb egészség, saját természeti élelmiszerek lehetősége pedig a hosszabb életet is jelentheti.
3: Igen, és a kutatások szerint a zöld környezetben élők általában alacsonyabb stresszintről számolnak be. Hát amúgy nem kell ehhez szerintem nagyon sokat gondolkodni, hogy mik azok a faktorok, amik ezt bebizonyítják. Hát ugye sokkal hamarabb vagyunk közösségben vidéken, mint városban. Nyilván nehézsége az, hogyha az ember munkát keres, akkor vidéken nehezebb, kevesebb lehetősége van. De hát jobban ismerjük a szomszédainkat, erősebbek a kapcsolataink, és talán sokkal könnyebb Irénke nénihez kiszaladni sóért, mint nem tudom, a nem tudom hanyadik boltba menni, a nem tudom melyik utcába.
2: Pedig az egy négyzetméter jutó lehetség, potenciális ismerősök száma sokkal nagyobb egy városban, hiába kell menni néhány házzal arrébb Irénke nénihez sóért, viszont lehet, hogy a saját tömblakásodban egyetlen szomszédot nem tud ezzel kapcsolatosan megkeresni, kezi csókolom van egy kis sója. Hát ez a különbség a vidék és kontraváros esetében. Annyi bizonyos, hogy ez a nagyvárosokból létben is igaz, hogy a jó módú családok azok egyre inkább próbálnak kifele menni a városból, és a csendet és a zöldet keresve, úgyhogy milyen érdekes, a fiatalok meg egyre inkább akarnak befele menni a zajba, aztán megváltozik, élnek 20 évet a zajban, aztán ők is majd kifele akarnak menni. Hát, egy körkörös körforgás.
3: Hát valószínűleg fiatalként másabb szerintem, mert ugye, mint már említettem, a munka lehetőség, meg karrier szempontjából városos sajnos sokkal több lehetősége van az embernek, de egy idő után én úgy gondolom, hogy mikor meg szeretne nyugodni a lélek, akkor a vidékre fog egy idő után, pláne családdal és gyerekekkel menni. De egyébként nekem az jutott eszem, amikor Irénke nénihez megyünk sóért, akkor visszavisszük neki a sót, de már a só mellé valószínűleg csokit is teszünk meg még valamit, vagy hogyha nem tudom, két tojást kértünk, akkor 10-et viszünk vissza általában, vagy nekem ezek a gyerekkori emlékei maradtak meg, vagy vittük a liter tejet, akkor mellé még egy kis túrót is pakoltunk, meg egy kis frissen köpült vajat is, úgyhogy szerintem a vidéki életnek megvannak a saját maga szépségei.
2: 18:24 perc van, zene után megyünk is tovább. Curtis énekel Király Viktorra, ez a Mehet a tánc 2024-ből. Meghívott vendégeinkkel szeretnénk a kiégés témájával folytatni itt a különkedés műsorában. Bárdos István és kedves felesége Bárdos Nórének kezdik hozzánk.
3: Így van. Szerintem ez nagyon jó témakör, pláne, hogy beszéltünk a vidék városról. Szerintem ezt nagyon jól össze tudjuk majd hozni, ezt a beszélgetést.
2: Tartsatok velünk!

Élek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

sorban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 36 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket a különkedes keddi adásra, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Itt van velünk Bárdos István és Bárdos Nóra, beregszászi pedagógus házaspár és mentálhigiénész szakemberek. Znamená zesku István Bárdos, ta Nóra Bárdos, podruža pedahohivis Berehova, fahivcis mentálneho zdorovja. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
4: Köszönjük a hallgatókat.
5: Köszönjük szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: 2026-ig írunk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most is éppen tavasz után, egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
5: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénis Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Nagyon sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak külön

0: különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk.
1: Már sokszor érezzük rajtuk, a betegek vagyunk, hogy na ez az orvos, ez aztán a kiengés minden szintjével rendelkezik.
0: Igen, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
2: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Mit, aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
0: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. És akkor ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
1: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
3: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert a környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covid-on, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek, is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
1: Vagy épp és, hogy élek.
3: Nem, épp hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
2: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
3: Hát, amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
0: Hát én még talán hozzátenném, hogy egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne hagyjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját vagy saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek. De amikor kiégésről beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
1: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
0: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem. Ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak. Ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell. És egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri. Tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyvbe le van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példámból is, vagy példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
3: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert igen, mosolyognak szép, igen. A stúdióban, igen. Saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Ha elolvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettes, felettes, felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
0: Akár tudnám a kedves rádióhallgatóknak ajánlani azt, hogy most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
1: Beszéljünk a megoldásokról, mert az időnk az tényleg nagyon rohan. Látjuk, érzékeljük munkahelyen is, akár családon belül is ezt a helyzetet. Milyen megoldások vannak? Mit tehetünk, hogy ne jussunk erre a szintre, például ebből a szintből valahogy kimásszunk?
3: Hát, hogyha fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmondva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, egészséges, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz. És hát, ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
0: Igen, és még én talán a megoldások közé azt is oda tenném, hogy elég jók vagyunk, tehát elég jó szülők vagyunk, elég jó tanítók vagyunk, elég jó orvosok, ápolók, egyházban tevékenykedők, segítők. Ezt, ha mi saját magunkról mondjuk és elhisszük, és ez így van, ez is nagyon sokat. Tehát nem kell tökéletesnek lenni, elég jónak lenni.
3: Tehát, ha receptet mondjuk, nem enni fogjuk, hanem akár egy ilyen útmutatást, hogy lassítsunk, ugye, ahogy mondják, a visszapillantó tükör az nagyon hasznos dolog, de ha mindig csak bele fogunk nézni, akkor nem fogunk előre haladni, sőt, veszélyesen fogunk közlekedni. Lássuk, hogy hova megyünk, hova tartunk, legyen célunk, kortól függetlenül. Ha valaki élethelyzet változtatásba kerül, kényszerül, akkor is tűzön ki maga elé célokat, húzzuk meg a határainkat, és én Kárpátalján tulajdonképpen ateistával nem is találkoztam igazából, ezért én azt is mondanám, hogy keresztény emberként senkinek nem fogom sérteni a identitását, vagy erkölcsi értékrendjét, ha azt mondom, amit a riport elején felsoroltam, hogy félelem érhet bennünket, ezt váltsa fel a remény, a feladást váltsa fel a hűség az erkölcsi értékrendünkhöz, a hazánkhoz, szülőhelyünkhez. De nagyon fontosnak tartom, hogy az elszigetelődést elkerüljük, keressük a közösséget, legyen az iskolás, hallgató, nyugdíjaskorú, férfi közösségek alakulása nagyon hasznos az egész társadalomra, és szolgáljunk, nagyon fontos szolgálat, az önsajnálat helyett, a gyűlölködés helyett, a megbékélés, és az imádságot nagyon fontosnak tartom.
0: Hát abban reménykedünk, hogy ezek a kiégés elleni projekt, illetve ez a pszichoedukációs projekt majd még megvalósulhat a továbbiakban is. Azért szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak és a Bethlen Gábor alapnak, mert az ő támogatásukkal tudunk eljutni nagyon-nagyon sok helyre, és sok helyre várnak még minket.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és beszélgethetünk ezekről a témáról, és nagyon izgalmas egy témacsokor, ez majd boncolgatjuk későbbiekben egy második alkalomban. Külön köszönjük, itt voltak ma velünk.
3: Szép napot minden kedves rádióhallgatónak!
2: Köszönjük szépen, viszont kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bárdos Istvánnal és Bárdos Nórával, beregszászi pedagógus házaspárral és mentálhigiénés szakemberekkel beszélgettünk.
4: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
8: У нас ви отримуєте
7: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
8: Берегівський район,
7: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
8: 097-966-02-50.
9: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: Fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi férte a mai 2 órás műsorban. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok. Érdemes mindenképpen használni a rádió reklám felületeit, ha a vállalkozásod van, éppen hírt is szeretnél, amit akkor keresd a 0636849950-es telefonszámot. Várunk szeretettel, és segítünk a reklám kidolgozásában. 0636849950.
2: És engedjétek meg, hogy a műsorvezető társam kedvenc lezárásával, a nap gondolatával köszönjek el tőletek. A kiégés gyakran nem a gyengeség jele, hanem annak, hogy túl sokáig voltál erős megállás nélkül.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálatnak a telefonszámát is mondom: 095 600 805 097 600 805. Búcsúzzak a szerkesztők, ez alkalommal Oniszkó Györgyi.
2: És Birta Zoltán.
1: Isten velünk, sziasztok, sziasztok! Sziasztok!
17: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
18: Вы слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
2: 12 ура. 13 година за київським часом.
19: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
20: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
21: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
22: Радіослухачам вітання. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
21: Tegnap dróntámadást hajtottak végre az orosz erők Zaporizsia egyik lakónegyed ellen. A legfrissebb adatok szerint a támadásban 2 ember életét vesztette, 32-en pedig megsérültek. Harkív megyében szintén emelkedett a tegnapi rakétacsapás sérültjeinek száma. Jelenleg 14 sebesültről tudni, míg a halálos áldozatok száma 3. A Donyeck megyei Szlovianszkra az orosz hadsereg 3 irányított légibombát dobott le. A támadás következtében legalább 7 ember megsérült. A robbanások megrongáltak egy közigazgatási épületet, egy egészségügyi intézményt, valamint több társasházat és családi házat is, írja a korrespondent.net.
22: Вчора російські війська завдали удару безпілотником по спальному району Запоріжжя. За останніми даними, постраждали 32 людини. Двоє людей загинули. На Харківщині кількість поранених внаслідок ракетного удару також, завданого вчора, зросла до 14. Три людини загинуло. Також відомо, що російські військові скинули на Слов'янськ Донецької області 3 авіабомби. Щонайменше 7 людей поранені. Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, чисельні багатоповерхівки і приватні будинки. Про це інформує кореспондент.
21: Nőtt a lakásépítések volumene Kárpátalján. Megyénkben az idei év első negyedévében több mint 107 000 négyzetméter lakóingatlant adtak át, ami 6,5%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot, közölte a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal. Ezzel a mutatóval a megye a 6. helyen áll Ukrajna régiói között. Az év első 3 hónapjában összesen 1127 lakást adtak át. Az új lakások közel fele városi, a többi pedig vidéki településeken épült. A legjelentősebb növekedést a Rohói, Ungvári és Munkácsi járásokban regisztrálták.
22: На Закарпатті зросли обсяги житлового будівництва. За даними Головного управління статистики, впродовж першого кварталу 2026 року в області введено в експлуатацію понад 107 тисяч квадратних метрів житла, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За цим показником Закарпаття посіло 6-те місце серед регіонів України. Загалом в експлуатацію здано 1127 квартир. Майже половину житла введено у міській місцевості, решту у сільській. Більше зростання обсягів житлового будівництва зафіксовано у Рахівському, Ужгородському та Мукачівському районах.
21: Júniustól októberig fokozott járványügyi megfigyelést végeznek Ukrajnában a kolera megelőzés érdekében. Ebben az időszakban laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a súlyos bélfertőzéses eseteknél, ellenőrzik a környezeti vízmintákat, valamint képzéseket tartanak az egészségügyi dolgozók számára. A kolera egy heveny bélrendszeri fertőzés, amely elsősorban szennyezett vízzel vagy élelmiszerrel terjed. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy korai felismerés és a megfelelő kezelés esetén a betegség gyógyítható. A megelőzés érdekében azt javasolják, hogy a lakosság csak ellenőrzött helyről vásároljon élelmiszert, kerülje a szennyezett vizekben való fürdést és horgászatot, fogyasztás előtt alaposan mossa meg a zöldségeket és gyümölcsöket, valamint lehetőség szerint tiszta vagy palackozott vizet használjon, számolt be az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
22: В Україні з червня до жовтня проводять посилений епідемічний нагляд за холерою. У цей період фахівці центрів контролю та профілактики хвороб здійснюють лабораторні дослідження випадків тяжких кишкових інфекцій, перевіряють проби води, а також проводять навчання для медичних працівників. Холера – це гостра кишкова інфекція, яка поширюється переважно через забруднену воду або харчові продукти. Фахівці наголошують, за умови раннього виявлення та належного лікування хвороба є виліковною. Для профілактики рекомендується купувати продукти продукти лише у перевірених місцях, не купатися та не рибалити у забруднених водоймах, ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням, дотримуватися правил особистої гігієни, а також використовувати чисту або бутильовану воду. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
21: A legfrissebb adatok szerint legalább 32 ember életét vesztette abban a földrengésben, amelynek epicentruma a Fülöp-szigetek déli részén, Mindanao-szigetének partjai közelében, a tengerben történt. A helyi hatóságokra hivatkozó nemzetközi sajtó szerint 7,8-as erősségű volt. A természeti katasztrófában több mint 100 ember megsérült, mintegy 10 000 lakos pedig hajléktalanná vált, vagy evakuálni kellett őket a cunami veszély miatt. A földrengés következtében több száz épület megrongálódott vagy teljesen összeomlott. Eközben tegnap egy 6,1-es magnitúdójú földrengés és regisztráltak Kuba északnyugati partvidékének közelében. A rengést Kubában, Mexikóban és az Egyesült Államok Florida államában is érezni lehetett. Szakértők szerint ezekben a térségekben az erős földrengések rendkívül ritkának számítanak, tudatta a 24tv.hu-a.
22: Не менше 32 людей, за останніми даними, загинули внаслідок землетрусу, епіцентр якого був у морі поблизу узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу. Землетрус був магнітудою 7,8 бала. Постраждали понад 100 людей, близько 10 тисяч залишилися без житла або були евакуйовані через загрозу цунамі. Сотні будівель були зруйновані. Також вчора землетрус магнітудою 6,1 балів стався біля північно західного узбережжя Куби. Його відчували на території Куби, Мексики та американського штату Флорида. Регіонів, де сильні землетруси, трапляються вкрай рідко, пише 24tv.ua.
0: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
21: A nap második felében is többnyire derült лесz az égbolt, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. A meleg időbe köszöntével a strandolásra használt vizeink is egyre kellemesebb hőmérsékletűek. A Dédéjtó vize jelenleg 25 fokos, a Latorca folyó vize munkásnál 18 fokos, a Tisza folyó pedig 17 fokos.
22: У другій половині дня очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля 28 градусів. З настанням теплої погоди вода у водоймах, біля яких полюбляють відпочивати краяни, стає дедалі комфортнішою. Наразі температура води у Дидівському озері становить близько 25 градусів. У річці Латориця поблизу Мукачева 18 градусів, а у Тисі 17.
21: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
22: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
20: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
20: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
23: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Ragyoszluk a Csandovaső Vájnóvenő Sportó. Csütörtökön vége a várakozásnak, elstartol a 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság. A nyitó meccsnek a legendás Mexikó városi Azteca stadion ad otthont, ahol a házigazda Mexikó csap összed Dél-Afrikával. Az aréna ezzel sport történelmet ír, a világon elsőként rendezhet háromszor is VB nyitó mérkőzést. A hangulatra biztosan nem lesz panasz, a meccs előtt ugyanis Shaq király és Burna Boy robbantja fel a színpadot hivatalos megnyitón. Vajon jön a hazai fiesta, vagy Dél-Afrika elrontja a mexikóiak ünnepét? Csütörtökön este minden kiderül. A meccset megelőző ünnepélyes megnyitó a látványos show műsorral körülbelül egy órával a kezdőrugás előtt 20 óra körül veszi kezdetét. Kezdőrugás 21 óra. A későbbi sokszor éjszakai amerikai meccsekhez képest ez a nyitány az európai szurkolóknak még kifejezetten emberbaráti időpontban érkezik, hiszen nem kell virasztani a rangadó miatt. Учетверсер той чемпіонат світу з футболу в Північній Америці. Матч відкриття прийматиме легендарний стадіон Ацтека у Мехіко, де господарі турніру збірна Мексики зійдуться в поєдинку проти Південної Африки. Ця арена стане першою у світі, яка втретє прийматиме матч відкриття мундіалю. За шалену атмосферу можна не хвилюватися, адже безпосередньо перед грою Шакіра та Берна Бой виступлять на офіційній церемонії відкриття. Чи варто чекати на мексиканську фієсту, чи Південноафриканська республіка зіпсує свято господарям? У четвер про все дізнаємося. Урочиста церемонія з яскравим шоу розпочнеться приблизно за годину до стартового свистка о 21:00 за київським часом. Саме ж матч розпочнеться о 22:00. Порівняно з іншими поєдинками в Америці, які часто транслюватимуть посеред ночі, цей старт є справжнім подарунком для європейських вболівальників. Адже заради цього матчу не доведеться сидіти до самого ранку. Florentino Perez nyerte a Real Madrid elnök választását. A jelenlegi klubelnök több mint 64%-ot szerzett, ezzel legyőzte kihívóját Enrique Riquelmét, és 2030-ig folytathatja a klub irányítását. Korábban arról számoltak be, hogy Perez győzelme esetén José Mourinho lehet a Real Madrid új vezetőedzője. A frissen újraválasztott elnök emellett bejelentette, a klub megállapodott a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval, valamint az Inter hátvédjével, Denzel Dumfries-szel is. Perez immár 8. alkalommal tölti be a Real Madrid elnöki posztját. Florentino Perez premír na выборах президента мадридського Реала. Чинний президент випередив опонента Енріке Рікельме, набравши трохи більше 64% голосів, і продовжить керувати клубом до 2030 року. Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Переса на виборах тренером Реала може стати Жозе Муріньо. Також переобраний президент оголошував про підписання захисників Ібраїма Конате з Ліверпуля і Денсела Дюмфріса з Інтера. Перес займе цю посаду 8 поспіль. Hétvégén érkezik az új nevű verseny, a Barcelona Catalonia nagy díj. Szünet nélkül robog tovább a 2026-os Formula 1-es szezon. A következő állomás Barcelona. A jól ismert helyszín eddig spanyol nagy díj néven volt ismert, most azonban Barcelona Catalonia nagy díjra keresztelték át, mivel a spanyol nagy díj elnevezést a szeptemberben debütáló madridi verseny kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lehet a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újbóli nullázásával még tovább növelt előnyét, amely így már 66 pont, és imáron Lewis Hamilton előtt. George Russell 68 egységgel követi az olaszt. Сезон Формулы 1 продолжается без жодної паузи і наступною зупинкою стане траса Каталунія. Це добре відома локація, досі мала назву Гран-прі Іспанії, проте тепер її перейменували на Гран-прі Барселона-Каталонія, оскільки Гран-прі Іспанії перейшла до нових перегонів у Мадриді, які дебютують у вересні. Після божевілля в Монако італійський вундеркінд з команди Мерседес впевнено мчить до чемпіонського титулу. Антонелі став головним тріумфатором вікенду не лише через перемогу в гонці, а й тому, що його основний суперник Джордж Рассел знову фінішував із нулем. Завдяки цьому італієць збільшив свій відрив вже до 66 очок. І тепер його найближчим переслідувачем є Льюіс Хемілтон. Джордж Рассел відстає від лідера на 68 залікових балів. Спортхіреньки так, мародянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
7: Спортхіреньки так.
3: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
7: Реклама.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
25: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
26: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
27: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
28: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím Beregszász, Muzsai út 52B.
5: Бадок Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадок Центр Берегово.
6: Бадок Центр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
28: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
11: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: számára, hogy milyen üzenetet hordozott az idei alkalom, és hogyan élték meg a résztvevők ezt a napot, arról Gyurkó Teodórával, a Tiborg elnökével beszélgetünk.
1: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tisza Keresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Beszélgető partnerem Gyurkó Teodóra, a Tiborka elnöke, akit arról kérdezek, hogyan született meg az idei találkozó ötlete, milyen célokat tűztek ki a szervezők, milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől, és mit jelent ma egy ilyen ifjúsági közösségi alkalom Kárpátalján. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tisza Keresztúron?
1: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
0: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
1: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
0: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több

0: fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
0: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
0: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb kétórás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jogvoltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodása működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakirasztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
0: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
0: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
0: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, De az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha épp valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
0: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt, és van is az életedben, az mit ad neked?
0: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út, nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni, viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: A pünkösd ifjúsági találkozó ismét bebizonyította, hogy a fiatalokban ma is él az igény a közösségre, a lelki feltöltődésre és az együtt megélt hitre. A Tisza keresztúri alkalom nem csak találkozási pont volt, hanem megerősítést is adott a résztvevőknek a mindennapok kihívásai közepette. Az elmúlt percekben erről Gyurkó Teodóra, a Tiborka elnöke számolt be. Műsorunk végére pedig egy programajánlót hoztam önöknek, ugyanis június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannát, a Beregszászi Református gyülekezet lelkipásztorát hallhatják.
2: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják a hitoktatók is,

0: a közösség. Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem. 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak, és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés, az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra, óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
1: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
0: Most nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorkász program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
2: Ne feledjék, a gyermekek június 9-e és 12-e között délután 14 órától csatlakozhatnak a Légy Te is követő gyermektáborhoz. Köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
7: Mindig lesz egy szem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vidíme se tva. I odin FM.
1: Klasné radio. V dorohu.
3: A naše cíze z těch jeho parfí.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegy mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Tokodi Albert, a szegény fiú kalandja. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy üveghegy, ott lakott egy boszorkány, egy óriás és egy sárkány. Minden ember fia igencsak félt tőlük, mert az a hír járta szerte a földön, hogy akivel csak összetalálkoznak, azt azon jobban felfalják, vagy elvarázsolják. Nem ismerte őket senki se keresni, és találkozni se akart velük senki. Ők hárman éldegéltek az üveghegy tetején a várpalotában. Hogy ne unatkozzanak, a boszorkány kitalálta, hogy vegyenek egy GPS készüléket, hogy jobban tudjanak közlekedni, ne tévedjenek el. A sárkány meg az óriás beleegyeztek, hisz ők meg zenét akartak hallgatni rajta, és így követhetik is egymást, valamint tudni fogják, ki merre jár. Közben pedig valahol, Budapest környékén, lakott egy szegény legény az apukájával. Nem csinálta semmit egész nap, csak naphosszata a YouTube-ot hallgatta. Megnézte a videókat. Reggel, délben, este csak az egyetlen mobiltelefonját nyomkodta. Addig-addig, hogy a töltője már nem bírta tovább, beadta a derekát, vagyis nem működött a telefon csak akkor, ha állandóan a töltőn tartotta. De hősünket ez sem zavarta, megoldotta a problémáját gyorsan. Mivel nem dolgozott sem az apukája, sem ő, már nem tudták fizetni az albérletet, így el kellett hagyniuk az otthonukat. A fiú úgy döntött, hogy útnak indul szerencsét próbálni. Az apukája örömében dalra fakadt, hogy végre lesz ebből a gyerekből is valami a végén. Feltarisznyázta, útnak indította. Ment a legény, mendegélt, még egyszer csak odaért az üveghegyi fura erdőbe. Ott a sárkány éppen tűzifát gyűjtött. A szegény legény igen megijedt, de azért összeszedte minden bátorságát, és odaszólt a sárkányhoz. Szia! De bíz a sárkány úgy meglepődött, hogy azon nyomban elájult. Na, gondolta a legény magában. Ez még ijedősebb, mint én. Közben észrevette a GPS-t a sárkány zsebében. Nini, ez biztos jobb, mint az én nagyon használt telefonom, gondolta magában, és elvette a sárkány GPS-ét, majd ment tovább. Kicsi séta után egy égigérő passzújt talált, aminek a tetején egy vár volt, a törzsét pedig finom milka csoki alkotta. Mivel nagyon szerette a csokit, meg éhes is volt, neki állt falatozni. Igen ám, de arra nem gondolt, hogy ha megeszi a törzsét, akkor nem tud feljutni a passzúj tetejére a várba. Megkeresett egy létrát, és ezen keresztül feljutott a várba. Ahogy felért, az óriással találkozott össze, aki rögtön megfenyegette a fiút, hogy azon nyomban megeszi. Palko ekkor megfogta a tarisznyáját, előszedte belőle a megkövesedett pogácsákat, és elkezdte dobálni velük az óriást. Úgy dobta, hogy pont a szemét találta el, az pedig leesett a passzújról, és szörnyet halt. A fiú meglátta az óriás GPS-ét is, megörült neki, azt is fogta, és zsebre vágta. Közben észrevette, hogy van nála egy láda gyémánt és rubint. Azt is elvette, és továbbállt. Egy mocsárhoz ért, amelyen állt egy házikó, de a mocsár tele volt gonosz teknős békákkal, krokodilokkal és mocsári szörnyetegekkel. Megfogta ismét a tarisznyáját, elővette a maradék kőpogácsákat, egymás mellé helyezte őket, és így el tudott jutni a házikóig. Itt lakott a boszorkány, aki éppen aludt. A ház udvarába megpillantott egy nagyon szép lányt, aki egy fához volt láncolva. A boszorkány tartotta fogva, de szerencsére a kulcsot nem rakta el, a falra volt felakasztva. Gyorsan kiszabadította a lányt, aki örömében egy nagyot sikkantott, de akkorát, hogy a boszi felébredt. Már indult is volna utánuk, de a fiatalok már messze jártak, mert kölcsönvették a banya legújabb járművét. A P200-as porszívóját is utcu neki, elillantak vele. A boszorkány elővette a GPS-t és elindult utánuk. Mivel a jobbik porszívóját a fiatalok elvitték, emezzel nem tudott megindulni, mert nem akart sehogyan sem beindulni a porszívó motorja. Ezért dobbantott egy nagyot mérgében, aztán szétpukkadt. A fiatalok visszaértek Budapestre, megkeresték a szegény legény apukáját. Beváltották a sok rubintot és gyémántot forintra. Azóta egy szép villában élnek, gazdagon és boldogan. Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, üljön fel a porszívójára, repüljön el vele Pestre, és látogassa meg őket. Ez volt hát az én mesém. Nesztek, itt a vége.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM.
3: More music in the mix. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM.
4: Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv. Ma egy igazi európai klasszikussal, a Dire Straits 1985-ös albuma, a Brothers in Arms következik. Vítanie radio sluchačiam do vašej uvahy programa Muzičný track. Сегодня у программы прозвучит британский гурт Dire Straits. Залишайтеся с нами.

A Dire Straits Brothers in Arms című albuma szólt, klasszikus dalok, nagyív, európai hangzás. Ez volt a Zenesáv, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек ми ознайомилися з британським гуртом Dire Straits. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klassne Radio.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjana 102. Jodin FM.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Húzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szatva.
1: Jodin FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.